0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Hungarian Web Radio Station. Super DJ.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Let's do this!
4: Yeah, yeah, it's that little Chico Pitbull. We have-

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Super DJ Radio.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

still the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Quiero puta.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Listen! Do it with me!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Pontosan 10 óra van.
1: Music Radio.

feladjuk a hangot, akkor lesz mikrofon, és mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok, ez itt a Super DJ Rádióban, a Balkanit 91. Remélem zavarok, szerintem tegeződjünk, mindenféle kellemes és hasznos információk érdekessége mellett kellemes és hasznos zenék is szólnak. Jó például kis Tuvali Bicetler Ray és Anitában nyitom a sort, jöjjön az igazi Twilight Zone-nal, jó szórakozás, jó hallgatózás, és persze, vajon emlékidézést kívánok mindenkinek.

Már is vannak az első kis fecskéink, a Ali Bálint Balúrnak kellemes szétabot kívánok, Toyota M5 fényező és persze egyben fényező műhely, hogy én szoktam ezt mondani nektek, drágáim. És a István úrnak is egy jó napot kell, hogy kívánjak, ő pedig Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből szokásosan a Máris integetésben. Én pedig egy másik idegen országot cipelek ide nektek, jön a repülők nóta. Ez a Zúga Volga.

A Green úrnak is ebből a fantasztikus masapot is készített neki is, de azt újtja természetesen. Surcsul ér nekem, hogy álmos a hangom, nem csak a hangom, a tulajdonosa is álmos még. Egyébként még mondanám, hogy 2 napig nem tudok nektek reagálni Messengeren írásban, úgyhogy csak itt hangban tudok nektek ellenkezni vagy bólintani. 2 napig még sarokban állok a Messenger szerint, de addig is zúg a bolga.

Na, frissen sült poénok, ropogós kis viccecskék és flambírozott mókácskák. Hatalmas kamion szágúd a szádán mögötte, kicsit le van maradva egy ramant. Hát a kamion hirtelen ugye megáll, rúddal végigcsapkodja a ponyvát, továbbhajt, egy kicsit múlva megismétlődik a jelenet. Hát amikor a kamionos harmadjára is elkezdi csapkodni a ponyvát, a ramantos igencsak érdeklődve kérdezi, miért veri mindig a ponyvát? Hát nézze, a kamionom teherbírása 5 tonna, én meg most 7 tonna papagájt szállítok, így 2 tonnának mindig repülnie kell út közben. Le se esett először. Ki hülye, aki papagáj kamionnal számít? Na mindegy. Rossz a kocsim féke, tessék megjavítani, mondják. Autószerelnek rendben, hétvégére megvesz, hamarabb nem lehetne, nem, de nagyon sürgős lenne. Hát ha ennyire sírt, akkor minek a féke? Nagyon jogos. Egy ember árulja az autóját a piacon, ha már autó, oda megy hozzá egy vevő és megkérdi, mennyit fogyasztott az autóvárosban? Mi az eladó? Nem tudom, mert hogy én egyébként palucsi vagyok. Jaj, de szép. De a papagáj is az nagyon jó. Egyébként, ha van papagáj, akkor van mamagáj is. Na, Kalinka!

Léo egy Tibi után teljesen szabadon Made in Hungary, ez volt a Digital Scream, és ha már Scream, akkor Janu és véget ért egy fejezet. 1995-ben járunk.

Júzó valószínűleg közben lefordította a kompjútert Rutymónak, az outputot. Ezért ők ezek az elhallások, hogy így lesznek legendások egyébként. De akkor említettem már a Szent Mihályon Presszolvesztő a nagyszerű Sztingnótát, egyébként is Polisz. Ennyi kell.

És a két dalperce csak a véletlenül hasonlításképpen játszódik. A macska pedig föl van mártva, hogy a lába járt a fára.

Válveszem meg nodat 70-45-9-95-95 és természetesen van nekünk Moriszkás hívószámunk is 0-32-19-48-07 rendezvényekkel, bulikkal, hasonló dolgokkal kapcsolatban lehet itt interestingeknek lenni. Ami nagyon fontos még a morgással kapcsolatos rész. Hát meg a barát, hogy nem tudom, hogy láttátok a hírt, hogy erőteljes támadás indult a Vida nevű hát videó megosztó filmes megnézhető portál számon, hogy olyan törvényt hozott az Unió most, hogy különböző forgalmazók letilthatnak videókat, csak úgy, mint ugye eddig ezt a YouTube-on is megtapasztalhattuk, hogyha feteszek és akkor elkezdjük ott pitötni, nyugodt meg egy ilyen dolog. Na most mi ezzel a probléma? Egy olyan archívumot veszélyeztetnek, amit egyébként máshol nem lehet elérni, tehát ugye annyira kell gondolkodni ebből kapcsolatosan, hogy mondjuk amit egyébként sehol műsorra nem tűznek, viszont valaki jogot formál rá, akkor te se tudod megnézni, tehát nem tudod meg se vásárolni, hiszen nem volt a lehetőséget, de meg se tudod nézni. Ez az egyik, a másik pedig ugye saját tapasztalatom is ez a zenei portálokkal kapcsolatban, hogy hát úgy tűnik, hogy ezáltal ez olyan lavinát fog elindítani, hogy bárki bármire formálhat jogot, és amíg azt eldöntik, hogy jár az neki vagy nem, addig azt letiltják. Ami azért nagyon-nagyon jó dolog, mert mondjuk, hogyha nem az övé a jog, akkor itt nagy marakodások lesznek, és ugye ez érint egy picit az amatőrfilmeket és a művészfilmeket, és csomó olyan filmet, amit egyébként jogszisztán hozzáférhető lehet tenni. És akkor jön egy csomó olyan dolog, ami jogilag meg azért aggályos ebbe kapcsolatosan, mert hát nem lehet tudni, hogy most az most engedélyt adott, visszavonta, vagy a másik adott engedélyt, hiszen léteznek filmek, amik koprodukcióba készülnek, sorozatok meg egyéb ilyen dolog. Harmadrészt pedig egyébként ennek annyi gyakorlati haszna már csak van, ha már nagyon nézzük, hogy majd egy csomó más portál fog megnyílni, mert megint elindulnak majd a torrentek, meg az összes többi dolog, ami megint csak aggályos, mert az meg még nehezebben ellenőrizhető. Miért nem lehet azt csinálni, és nem arról van szó, hogy ne fizessünk soha semmit, itt volt itt egy hozzászólás annó ez a filmes blokkhoz, hogy nem erről van szó, hanem az a lényege, hogy hát tulajdonképpen a streaming szolgáltatóknak kivizesz több tízezer forintot havonta, és azokat az unalomig játszott filmeket adják akár új filmeknél, hogy az hihetetlen. És hogy ott is ilyen prémium kategóriákat kell fizetni, hogy ne legyen reklám benne, meg egyéb ilyen dologban. Hogy valahol megint elveszik egy kulturális örökséget.

Még egy gondolat egyébként ezekkel az ingyenes letöltések és ezeknek a tiltásával kapcsolatosan, hogy alapvetően különböző felhasználóknak nem a találatot különböző helyzetekre, és egyelőben akkor már lassan minden jogköteles lesz. Tehát kimondasz egy szót és levéded azt a szót, hogy bab, akkor jogilag valaki kimondja, akkor neked jogdíjat kell fizetni. Tehát ugye vannak dolgok, amik ugye nem életszerűek, és én azt gondolom, hogy ennek is egy ilyen rossz szabályozás gondolja van. Hát kíváncsiam állom a fejleményeket, én nagyon-nagyon remélem, hogy azért lesz egy józan megoldás erre, és nem az lesz, hogy tényleg az ember és a film tiltva lesznek egymástól. Köszönöm!

azért sokat kellett rá várni, de úgy tűnik, hogy most már tavasz van a májusban. 21 Celsius okoz morgunk, és jön a melegfront ezerrel. Mit is vegyünk föl magunkra? Hát kéne szépen tavaszi ruhát tavasszal, hogy ez nem árt. Hétfőnapos nyárias idő várható térségben a legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen. Esti nem fog a déli szelet napközben több felé élénk lökésre kíséretig, illetve akár lehet 26 Celsius fok is. Egy picit azért sajnálom ezt, hogy már kora nyárias az időjárás, és kicsit a tavaszból megint keveset kaptunk. Na, hát kéne szépen a folytatásban ismételte marad a jó idő, nyárias május szerdától növekvő csapadék eséllyel, nagyjából ezekre számíthatunk. Kedden majd nyugat felől vastagabb fátyol felők érkezhetnek, a Dunán túl majd a középső tájak felé, melyek szűrhetik a napsütést keleten, este ugyanígy, hát nagyjából derült marad az ég egészen pontosan éjszakáig. Na, élénk az ország északnyugati harmadán erős helyenként viharos lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Kora reggel ismét tághatárok érkezhetnek, 3 és 15 fok között alakul a hőmérséket, majd délután a legmelegebb órákban már lehet akár 24 és 29 Celsius fok is. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések lehetnek. Hajnalban 8 és 15, délután 23 és 28 Celsius fok valószínű. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főként délután várhatóak. Továbbra is élénk erős zivatarok környezetében viszont viharos lehet a délnyugati szellő. Az enyhe 17 fokos kora reggelt követően 21 és 27 fokot mérhetünk majd, úgyhogy hát késő tavasz, mondjuk, hogy korai nyár, valahol a kettő között alakul a hetünk időjárása előre láthatólag. Na, orvos meteorológia, hétfőn sem állató prontatás, de folytatódik a melegedés, emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei bizony fokozódhatnak, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyabbak lehetünk. A kellemes meleg viszont jó hatással lesz a hangulatra, a közérzetünkre, tessék vigyázni az immunrendszerünket, tessék erősíteni. Közlekedés meteorológia. Hétfőn sem várható csapadék, országszerte száraz utakkal találkozhatnak a közlekedők, tartsunk megpedelő követési távolságot, legyen nálunk nasztövöveg. A pólnárok is imádják ezt az időt, sajnos eperpapírlék vannak magas koncentrációban, de van velünk nyír, tölgy, dió is, sőt a fenyő, bükk és kőrisek is megjelentek, tessék ellenük védekezni már, mint hogy a pollenekkel. Bocsánat, honnan nekem szemben. Na, balatoni előrejelzés. Hétfőn továbbra is napos csapadékmentes időjárásra készülhetünk legfeljebb. Fátyol felhők születik a napsütés, délután 25-27 fok köré melegszik a levegő. Vigyázzunk a bőrünkre, és most már is a vízhőmérséklet 15 Celsius fokos. Hát melegszik, de még azért nem annyira fürdésre alkalmas. Nem sokára a közlekedési információkra jelentkezek. Közben köszöntöm Mesit, aki azt írja, hogy nagyon szuper hetet kíván mindenkinek, sok puszi a kedves villalakó nagy csapatnak is. Köszönjük szépen!

Kedves Lágoros Banda volt valamikor még 95 környékén. Boom Shakalak, Apache Indiana folytatásban. One flex and the man dem a chant. Got the 60s style, it have to come back. Draw for your bell, bottom black, heel and frock. Boom Shakalak, rude boy. You tell him no, sir.

kérem szépen! 10 óra 26-os frissítés szerint a mai útinformációk, darabás, a 31-es főúton Szent Márton káta közelében két személy autó kalambolozott. A 58-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aztán a 405-ös főúton Nyár Egyháza térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M5-ös autópályán a Balaton felé, a Berencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás időszakos tollódás tapasztalató. Szintén sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske valamint Viatorbágy között olaszolgatásra számítsatok. Ünnepén a határokkal pedig a www.polisz.hu oldal szolgálat információkat. Egy baleset is nagyon sok, úgyhogy ma is figyeljetek a hétfő sofőrökre, meg a Boriszkára, meg a szép nagyokra, a kerek világra. Hazavárnak mindenkit meg oda is, persze, ahol elindult, és természetesen egy jó ebédre is előfordulhat olasz.

Nem sokan a buliskó? Mit is nyáron hol? Költői kérdés az FM-től, hát ne legyen az érd. Mert mi csináltunk hópartit, de az hógéppel történt.

Most kicsit akkor, ha már lefelemeztünk, akkor tényleg egy szópartival, viszont megtudtuk, hogy bizony a lányok, hát délisek. Talking about this dibidibi girl. Show party, JJ collaboration man. With a Budapest posse. Are you ready?

egy vidéki kocsmával jelentkeznék, kedves hangatok. Rácz János úr találat a Kéthegyházán, a Speedrun 4x4. Nagyjából a Béke utca elején található egyébként, mert egy Nosztalgia kávézónak is nevezik, viszont Oti kocsma, ez a nem hivatalos elnevezése, a múltban. De mennyire nem mindegy, hogy hogy neveznek egy kocsmát, ugye a Viktóriában már szóba került, hogy majd a Nosztalgiába is betérünk, és visszakérdeztek, hova főúton, ja, hát az az Oti kocsma. Hát igen, ugye az ott lakó, majdnem azt mondtam, benszülöttek, de hát mondjuk úgy, hogy ős lakosok, ami szerintem ugyanannyira lehet bántó, hogyha valaki bántót akar belelátni. Szóval a lényeg, hogy természetesen ők másképp hívják, mint hivatalos elnevezés, ugye erről már többször beszéltünk, a kocsmáros neve alapján előtt egyébként Pretyán kocsma volt, na de mindkét cégére nosztalgia van, a helyeket azért nem lehet csak úgy becsapni, lehet mondani, na itt 350-ét mérik a Málnás Dréher üdítő italt, padista hely, elégedetten nézik a sokadik Újpest ellen idegenbeli rangadó, hát igen, nagyon nagy bukta volt a hétvégén, elég aktív közösségi élet zajlik ott, teraszon, biliárdteremben pútagöt, a falon két egyik felnőtt labdarúgás emlékei, jelen pillanatban sajnos nincs felnőtt csapata, Kéthegynek, pedig Eleknek is van, Lőkösnek meg pláne, focipályák meg van kettő, részben ugye az uniós támogatásokból épültek, hát bízunk benne azért, hogy az majd fel fog lendülni. Ami nagyon tetszik, hogy igen takaros kis családi házikó átépítése pub jellegé, tehát ez tényleg az, amire ránézel, és ez de szép, tényleg jó megnézni. A Kádár kockát alakították át, ugye, amit ugye úgy hívunk, hogy Kádár kocka, ezt alakították át egy ilyen gangos, több bejárattal rendelkező kocsmahivatalnak, modern ablakokkal, nyilezárokkal, klímával, óriási kőbányai logókkal bent a Málnás Dréher, ami tényleg nagyon parád és áron van, és az összes többi belső helyiség is alkalmazkodik ehhez. Tehát ezen látszik, hogy ez bizony nemrég lett felújítva, és természetesen csak a legjobbokat tudok erre elmondani, és a Pretyán kocsma nevetét más is megerősítette. Egy a lényeg, hogy ebben a Nosztalgia kávézóban sörözni, nosztalgiázni egyaránt érdemes, hívhatod Oti kocsmának is, és ez a lényeg, hogy Kéthegyháza Béke utcában is fogyasztatok természetesen felelősséggel. Na de nem sokára jön már is a Boriszkóp, itt pedig egyet varázsolunk. Pozitív Connection érkezik az Abrakadabrával.

Kérdezőben a kosokkal a zenején a horoszkóp szokásosan, május 4-e. Hétfőn erős készítést érezhetsz arra, hogy végre belevág valamibe, ami már régóta terveződni látszik. Egy új ötlet vagy inspiráló beszélgetés lendületet adhat a hétre. Ha tudatosan osztod be az erődet, sokkal többre juthatsz, ugye? Kivint Peti ágyát, bikák. A hét elején különösen pontos lett számodra a stabilitás, a kiszámíthatóság, de közben egy váratlan helyzet kiszökkentett a megszokott ritmusból, érdemes nyitottabban állni ezért az új megoldásokhoz. Ikrecskék! Hétfőn könnyen felpöröghet körülötted az élet, és egyszerre több ember is számíthat a figyelmedre. Ugyanakkor figyelj arra, hogy ne ígérj túl sokat, mert később nehéz lesz minden elmélesnek megfelelni. Rákok, a hétindító energiák arra ösztönöznek, hogy jobban figyelj a saját szükségleteidre, mindenképpen egy kisebb változtatás a napi rutinodban kiegyensúlyozottabbá tudja tenni a hetedet, ne félj erre időt hagyni. Oroszlán, drága Leo, hétfőn új lendületet kaphatsz egy kreatív ötlethez, vagy személyes célod és végre úgy érezheted, ismét a kezedben van az irányítást, most azonban fontos, hogy ne csak a lelkesedés vigyen elő, hanem a tudatosság is. Szűz, a hét elején különösen jól mehet a tervezés és a rendszerezés, ezért most érdemes rendet tenni a feladataid, maga gondolataid között is, de akkor mindent tökéletesen kontrollálni, mert a rugalmasság most sokat, de nagyon-nagyon sokat segít. Mérlegek, hétfőn fontos szerepet kaphatnak a kapcsolatok és az együttműködések, most könnyebben teremtetsz harmóniát magad körül, de fontos, hogy közben a saját igényedről se feledkezz meg, egyensúlyt teremteni most kulcsfontosságú lehet bizony. Skorpió, a hétindító energiák mélyebb felismeréseket hozhatnak, különösen a munkával, esetleg a pénzügyekkel kapcsolatban. Ne félj kimondani, amit gondolsz, mert most az őszinteség hosszú távon előnyt jelenthet. Egyébként szerintem az mindig. Nyilasok! Hétfőn erős vágyat érezhetsz arra, hogy új élményekkel szerezzel kilépve megszokott keretek közül, pontos azonban a lelkesedés mellett figyelj a részletekre is. Bakmin Boriska, a hét elején komolyabban foglalkoztatsz a hosszabb távú terveiddel is, azzal, hogyan szeretnéd alakítani a következő időszakot, egy beszélgetés vagy váratlan felismerés segített tisztázni, látni egy fontos döntést, most nem kell mindent azonnal elkapkodni, elég, ha biztos alapokat építesz. Vagyok én köműves vízöntő. Hétfőn új ötletek és inspiráló emberek találhatnak meg, amik teljesen ugye feldobhatja a hangulatodat, most különösen fontos, hogy nyitott fel egy változásra, mert egy új nézőpont váratlan lehetőséget hozhat. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, a hétindító energiák érzékenyebbé tehetnek, de ez most inkább előnyödé válhat, mert könnyebben ráhangolod másokkal a saját érzéseiddel együtt, vagy magadnak időt a döntésekre, mert most a belső bizonyosság fontosabb, mint a gyorsaság. Hát ne siessünk sehova, legalábbis délig remélem velem tartotok, 90-es évekből hozom még a kötelező jókat. Jöjj egy gálnadal, Fear from Desire!

0: Vagy Green, hagyjál azzal, hogy gyál. Na jó, van, akkor egy rugóra jár az agyunk. És ha madarak lennénk, akkor mondhatnánk, hogy egy rigóra.
1: Ez hogy tetszett? Ez hogy Super DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenélünk. www.superdjradio.hu

Már a másik folyót többször van mostanában emlékezve. Azért a Dunáról beszélünk. Egy-két érdekességet köszönöm szépen. Tudom, tudtátok-e, hogy Adakalek törökök által lakott kis sziget volt a Dunán, amely 1972-ben a vaskapui vízi erőmű gátjának megépítése után vízzel lett elárasztva. A sziget Orsova alatt 3 kilométerre helyezkedett el a mai Románia területén. A lakosok nagy része Törökországban vándorolt ki, mások Dobrudzsába települtek át, Adakalek pedig hát sajnos eltűnt a föld színéről. Az ínség szikla például, hát mondjuk úgy, hogy egy olyan általában vízzel fedett szikla szírt a Dunában, az ott található a Gellért hegy lábánál. A nevét onnan kapta, hogy olyan alacsony vízállásnál látható, ami csak asztrális időszakban fordulhat elő, ennyiért jelzős, ugye? A Duna a világ legnemzetközi folyója, kérem szépen 10 országon halad át, és a vízgyűjtő területe további 7 országot érint. Elvileg például aranyat is moshatnánk a folyóba, jaj, nekem van ez szegény barátom, már nem él, ő gyakran próbálkozott bele, nem túl sok sikerrel. A Duna homokja 10 és 600 mg per köbméter aranyat tartalmaz, ami a gazdaságosság határán termelhető ki. Képzeljétek, külön múzeum is van a folyónknak, mégpedig a Duna Múzeum Esztergomban. Található a múzeumban magyar vízügye hazai vízgazdálkodással kapcsolatos tudnivalók megismerése mellett játékos, interaktív formában bővíthetjük a Duna élővilágával és a víz erejével az árvízi szabályozással kapcsolatos tudásunkat. Oda tenném, hogy a Bottyán koraszóval, én is koraszos voltam, ott nagyon sokáig volt egy jelzés, hogy az esztergomi nagy árvízkor milyen magas is volt a Duna, hát bőven ablak fölért. Magyarországon a Duna eddig legnagyobb árvize, pont előbb beszéltem, 1838 márciusában volt, a Pest-Budai jeges árvíz sajnos 153 halálos áldozatot szedett, 10 000 ház dőlt romba a Duna mentén, a folyómedre akkoriban persze nem volt még megfelelően szabályozva. Így ugye a jég megakadt a partokon és felduzzasztotta maga mögött a folyót, a tetőzés zseniális, értve hát hihető, március 15-én pont, hát mikor máskor 929 cm-rel következett be az akkor még mélyebben fekvő és épített gátakkal nem beített városban. A Duna az egyetlen folyó a világ, amely 4 fővároson is átalad, ugye Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád. A Dunakelte, Duna Delta vidéke, páratlan szépségű vidék, ne felejtsétek el, ez a világörökség része, érdekesség egyiket, hogy a lakosok egy része lipován, akik vallásokból menekültek óhíti oroszok leszármazottai. A Gemenc pedig az én nagy kedvencem, a Duna halbölcsője, mert a sekély könnyen felmelegedő vize ideális ivóhely az ott élő halfajoknak, emellett a páratlan szépségű gemenci ártéri erdő gyönyörű. A Duna legnagyobb kiterjedésű ártéri erdő is, ami természetesen ugye védett, ezt ne felejtsük el.

István úr nagyon fontos dolgot mond nekünk, hogy a románok egyébként nem csak hogy minden kisebbséget annól megpróbáltak eltörölni, és hanem sikerült ugye, kivéve ugye Erdélynek a székek kivételével, de azért tettek át. Igen, én pontosan a szászokra gondolok, kedves István úr, nagyon igazat írsz, és mondd azt,

az Öncsiket is köszönteni, meg az elmetekkel. Szeboriszka, sziasztok, szuperek, Jáncsik elejé tippiba, már egy gyönyörű szép napot és új hetet kívánok neked és minden kedves rádió hallgatónak. Jó zenehallgatást, jó munkát, élem, jó pihenést, ki mit csinál, éppen lényeg az, hogy jól teljen. Puscsika, Jáncsiket, köszönjük szépen, ti nagyon kedves szabad. Mi robbanunk egy bum-bum-bummal. Viber számok 0-70-45-95-995-ös és Hamboriszkás hívószám is 0-32-19-48-07.

Kérlek szépen egy-két fokot, hadd meséljünk a futás boldogabbá tételéről a szervezetbe. Hú, de szépen megfogalmaztam. A lényeg az, hogy boldogabbá és kiegyensúlyozottabbá tesz az alábbikok miatt a futás. Hát egyébként, hogy egy kutya kerget, akkor biztos boldog lesz, hogy nem alap a seggedbe. De természetesen nagyon fontos, hogy dobban mindent a boldogsághormonokat szabadít fel. Ez oka annak, hogy egy kiadós futás után sokkal könnyebbnek és felszabadultabbnak érzi magukat az emberek, még akkor is előtte kimerültek voltak. A jelenséget egyébként runners high-nak is tudják nevezni, nagyjából 20-30 percet kell azért tenni. Természetes stresszoldó a futás, valódi stresszoldó ritmikus mozgás segít levezetni a fegyelemlet feszkolt, miközben az agy fokozatosan elengedi a problémák körüli körkörös gondolatokat. Javítja az alvás minőségét a futás, a mozgás segít szabályozni a stresszhormonok szintjét, valamint támogatja a természetes alvás ébrenléti ciklust. Erősíti az önbizalmat, minden egyes lefutott kilométer egy apró sikerélmény. A futás megtanít arra, hogy képesek vagyunk fejlődni, kitartani célokat elérni. Segít feldolgozni az érzelmeket, a mozgás monotonitása ugyanis teret ad az elmének, hogy feldolgozza a fejgyülemlet érzelmeket. Nem véletlenül, hogy sokan terápiaként tekintenek a futásra. Egy fix futó idő kapaszkodót jelent a rohanó mindennapokban, már heti 2-3 alkalom is elég ahhoz, hogy a futás stabil ponttá váljon a napirendben. Kutatások szerint az állóképességi sportok, így a futás is hosszú távon csökkentetik a szorongásos tüneteket, így a hétköznapi feszkók kevésbé billentenek ki az egyensúlyból. Kapcsolódást ad a futás, ugyanis ha a futóklubhoz vagy barátokhoz csatlakozunk, a mozgás közösségi élménnyé válik, segít kiszakadni például a digitális zajból, tudatos offline idő segít csökkenteni az információs túlterhelést, sokaknak ez az egyetlen időszak a napban, amikor valóban jelen tudnak tenni. A rendszeres testmozgás bizonyította a csökkentő depresszió kialakulásának kockázatát, és támogatja az agy egészséges működését is, úgyhogy ha lehetitek és tehetitek, fussatok, de azért, mert kergetnek, hanem azért, mert jól esik.

Hadi szerintem szólt a felvétel. És aztán a fogyatásban már a hétvégét fogjuk ide előre hozni, legalábbis a dollár égén. A bomban első felvétel, ami igazából sláger lett, és nem áldolgozás, pedig a hétvégi királylány.

kérni szépen a Mónikákat és a Flóriánokat ünnepeljük névnapjuk. Szerintem nagyon-nagyon jó és vidám és boldog ünnepot kívánok a kedves Moncsik, Mónikák, Mónikásák és Flóriának is természetesen. A Flórián az én eredetű jelentése virágos, virágzó. A Mónika pedig vagy görög, akkor jelentése magányos, egyedül élő, de lehet akár latin eredetű, akkor pedig intő, figyelmeztető, tanító. Minden jót, Mónika. Hát vannak érdekes másodlagos névnapok. Elma, Flóris, Gotthárd, Pelágia, Pelágius, Amália, Bulcsú, Florina, Flóris, Kocsárd, Szilvána, Bruno névnap is van ma, boldogat nekik is, és persze holnap is ünnepünk névnapot, akkor majd a Györgyi. Tessék jól megköszönteni a Györgyi nevű kedves hallgatóknak előre egy boldog névnapot, illetve a Szőcsi napcsiszót se hagynám ki. Nagyon-nagyon boldog szülnapot kívánok magam és kollégáim nevében.

Formálisan fontos dátum 15 éve tartjuk a Star Wars tét, ugye a csillagok háborúja nap, May the Force be with you címmel. Ami fontosabb, 1922 éve tartjuk Szent Flórián a tűzoltók védőszentjén napját ezen a napon. 400 éve megvásárolták Manhattan szigetét az indiánoktól, 60 gulden ér összesen. 371 éve született Bartolomé Cristofori olasz hangszerkészítő, akinek ugye a zongora feltalálását tulajdonítják bizony. 101 éve született Buzánszky Jenő labdarúgónk, edzőnk, az aranycsapat hátvédje, sportvezető, a nemzet sportolója. 98 éves lennem a Hankis Elemér, akit én nagyon szerettem, csak nagyon furcsán beszélt. Hankis Elemér, Déchenyi díjas, szociológus, filozófus, értékkutató, irodalom történész. Ott tanítottam, én jártam suliba egyébként, de nem nekem óraadó találom. 98 éve született Wolfgang von Trips, német autóversenyző, emellett Formula 1-es pilóta is volt. 97 éve született André Hepburn, angol-holland számadású Oscar-díjas gyönyörű színésznő. 96 éve született Kárpáti József orgonaművész, a zeneiskolai orgonatanítás alapítója, és 95 éve született Gennadij Rozsdzsenszewski, orosz karmester, ezzel a szép nevével. Hát rá is emlékszünk ma.

Szóval nincs már hátra, mint előre megköszönjem a megtisztelő figyelmeteket. Holnap is igyekszek majd érkezni délelőtt, addig is kellemesen szép hétfőt, örüljetek ennek a kicsit kora nyári időnek. Nyissatok ablakot a jó időre, az ebédhez jó étvágyat kívánok megfelelő enzimtemésztéssel és persze odafigyeléssel. Ne felejtsétek el, sosem nyisson senki baltával ablakot, ne dobáljon kavicsa a repülőt, mert Beethoven annyira süket volt magáról azt hitt, hogy föstő. És persze lehetek jobbak, mint én, ma is sem, ez sokkal nehezebb, mint általában szokott lenni. Köszönöm, hogy hallgattatok, sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várjátok a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikus

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
0: Ez
2: a Super DJ Rádió.
3: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: ready for this?
1: We need the bass drop.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Super DJ Rádió. A Web Rádió csak neked zenél.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.